Chidoria dobozi yekerezia dobozi yekerezia ensolo ya mawulire gonna n'ensonga zonna ezikwata ku ddiini ebyobulamu ebyenfuna obufuzi n'obukulembeze ebyenjigiriza enkulaakulana obuwangwa n'ennono kyenda mu nyakatonyeze nyafama Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensolo y'omuziki n'ebyemizannyo Radio Sapientia erulamizibwa Uganda Communications Commission UCC.